Köszöntjük Kincső nevű hallgatóinkat! A Kincső magyar eredetű Jókai Mór által alkotott irodalmi női név. Jelentése: számomra ő a kincs. Híres viselője névnek Verebélyi Kincső néprajztudós és ön kedves Kincső, aki a rádiót hallgatja.

Köszöntjük Kincső nevű hallgatóinkat! A Kincső magyar eredetű, Jókai Mór által alkotott irodalmi női név. Jelentése: számomra ő a kincs. Híres viselője névnek Verebélyi Kincső néprajztudós és ön, kedves Kincső, aki a rádiót hallgatja.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Továbban tart a Campus Fesztivál. Idén is megrendezik a Zsibvásárt Létavértesen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Javában tart a Campus Fesztivál, tudósította Haon. Míg tegnap többek között a Parnograszt, a Quimby és a Tankcsapda, illetve a Follow the Flow is fellépett, addig ma például Nagy Bogié, Dániel fié, a Bagosi Brothers Companyé és a Blaha Louisianáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a kampuszra az 1-es villamos és a 22-22Y-24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókkal gyógyíthatnak a Teli Maci házban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegy szűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahang vizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti, közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. A megszokottnál nagyobb forgalomra és ideiglenes forgalomkorlátozásra is számíthatunk a hétvégén Létavértesen, hiszen idén is megrendezik a Zsibvásárt és a Bolha piacot a Hajdú-Bihari városban, számolt be róla a Haon. A szervezők kiemelték, az esemény azonban túlmutat jellegén, hiszen egyben közösségi program is, ahol beszélgetésre és kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Így tehát marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: L is for the way you look at me. O

Molnár Ferenc Karamell és a jelenés 6 órakor a Best FM-en. Na, péntek reggelben most már igen az éjszakai műsort lezárva indítjuk a hét sokak számára utolsó reggeli ébresztőjét. Már a hétköznap reggeli ébresztő nyilván mindenkire igaz, és jelenés, megjelentem én is itt a reggel stábja, hogy elkezdjük egy napsütéses, de egészen hideg reggelen az ébresztés. Hát nincs 15 fok Debrecen. Jön Teddy Swims és a The Door. Aztán a hazai könnyű zenei soft rock élet egyik legcsillogóbb gyémántja, ez is a címadalnak.

És természetesen ma is számítunk önökre, ami a közlekedési információkat illeti, illetve ami a reggeli aktivitást a közlekedésben tudják kire, gondolok, ugye?

0: mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Legyen ez a péntek reggeli, de azért csak óvatosan az utakon. Indítjuk a reggelt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Debrecent is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Nyári szünet több napügyfélszolgálaton. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Peretyújfalu és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség

0: segítség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők.
1: 15 fok alatt van a hőmérséklet, olyannyira, hogy alig van több, mint 10 fok Debrecen belvárosában, már a szép napsütésre ébredő város elég hűvösen kezdi a ma reggelt, azért a folytatás kellemesen enyhe, mérsékelt meleg lesz. Igen, ennyit mondanak mára, holnapra még többet, aztán holnap utánra is, a jövő hétre, meg még ennél is többet.
0: Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Köszönjük szépen, Danikám! Tegnap játszott a Loki, a hétvégén újból játszik majd, hiszen indul a bajnoki. Egyébként tegnap ebben a nemzetközi mérkőzésben, ahol azért hát a Campus Fesztiválon átverekedve magukat, sok szurkoló ott volt bent a stadionban. Sok, igen, mondjuk. Egy nyúlra győzött a város csapata, úgyhogy hajrá, Loki! És hajrá Debrecen, és hajrá Best FM, 5 perccel múlt el 6 óra. Fazekas László vagyok, ez már a péntek reggel. Kellemes készülődést kívánok!

0: Cake by the Ocean, a DNC dalát hallották egy perccel, negyed hét után. Jó reggelt kívánunk!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: De milyen hétvége!
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Folytatódik a Campus Fesztivál, most jönnek a főnapok. Tegnap már volt egy nagyon komoly nap, és egy nagyon komoly, örömteli pillanat, remélhetőleg sok leendő debreceni egyetemista számára, hiszen tegnap kihirdették a ponthatárokat, úgyhogy tegnap kiderült, felvettek, de nem a két szememért. Felvettek, de nem a mosolyomért. Annak idején volt egy ilyen tévés musical, amit azóta is kívülről fújok, de hogy miért? Na mindegy, engedjük el. Szóval a lényeg az, hogy minden leendő debreceni egyetemistának szívből gratulálunk, és bár hideg volt éjszaka a nagy erdőben, mondhatni hűvös, ha nem is hideg, a most is alig van több, mint 10 Celsius fok a péntek reggelben, azért voltak forró pillanatok. Hát például akkor, amikor kiderült, ki hova nyert felvételt. És voltak boldog pillanatok, amikor Majka színpadra lépett valamikor évfél előtt. Nagyon durva volt a buli. Én nem voltam ott, de láttam a fotókat, nem mertem bevállalni a reggeli félötös kelést, úgyhogy Majka koncertjéről hajnali 2-kor megyek haza. De sokan bevállalták, gondolom ők szabadságon vannak, pihennek, vagy szabadnapot vettek ki a mai napra, jobban teszik. Lényeg az, hogy tényleg zseniális volt a buli, és bár egész napra mondták az esőt a meteorológusok, délután valami csurrant, valami cseppent, azért este a Majka koncert alatt, hát hűvösnek hűvös volt, ki nem tojta le ott a tömegben. Azért tényleg forró pillanatok voltak, remek hangulat, ugyanúgy, ahogy a DVSC tegnapi meccsén, az Európa Konferencia Liga második selejtező körében legyőztük az ellenfelet, a Punic csapatát 1-0-ra győzött a DVSC, és hát hasonló örömteli pillanatokat várunk majd a hétvégén, amikor is érkezik a Puskás Akadémia. Ez a mérkőzés vasárnap lesz, úgyhogy akkor már vége a Campus Fesztiválnak, és gondolom már nem lesz gond a beengedést. Illetően azért tegnap voltak furmányos pillanatok, egyik folyosó, másik folyosó. Hogy jutott be a szurkoló csapat? Hát úgy nem volt nehéz. És igen, vele indult a Campus. Báj Alex érkezik 10 perccel.
4: Van ez a
0: fél hét előtte.
4: Én is

0: ugye ital szól a TNT visszatérő slágere a Best FM-en. Hello Márta, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatónk a népes hallgatói tábor soraiban. Hát Márta biztos, hogy aludt, de korán kelő típus, úgyhogy azt írta, alig várja, hogy a Best FM 6 órakor elinduljon. Hát, kedves Márta, itt vagyunk, és játsszuk a zenei kedvenceket friss információkkal és néhány érdekességgel a mai nappal kapcsolatban. A kérdésére hamarosan válaszolok a Viber üzenő falunkon. Csak elindítom a névnap köszöntőnket, meg utána azt a születésnapost, akit hát sajnos már csak emlékeinkben tudunk felidézni, mert hogy 60 éves lenne ma az úr, aki a 90-es évek egyik legkülönlegesebb italodiszkós lágerét készítette el, a Rendőrséggel kapcsolatos, talán már tudják, hogy ki ő, és melyik dallal folytatjuk. Amúgy meg tudják, hogyha 6 óra előtt már fenn voltak, Márta hallotta a zenei ajánlatomat, de előtte még néhány híres születésnapos július 24-én pénteken. 224 éve született Alexandre Dumas, francia regényíró, a legjelentősebb művei, a három testőr. Készülök is majd az All for Love-val, szerintem Stinggel, Rod Stewarttal és Bryan Adamssel. Na meg a Monte Cristo grófja. 129 évvel ezelőtt született Amelia Earhart, amerikai pilótanő, aki az első nő volt, aki egyedül repülte át a csendes óceánt. 82 éves lenne ma Hábóna Márta, kedvelt meteorológusunk, ő 2011-ben hunyt el. 44 éves Anna Paquin, a zongora leckében 11 éves volt, amikor Oscar-díjat kapott. Ő játszotta az X-Men filmekben vadolt szerepét, és igen, a Csaj nem jár egyedül című filmben is. Na, erre készülök a későbbiek folyamán. És arra is, hogy felköszöntöm J-Lo-t az 57. születésnapján. Jennifer Lopez ma 57 esztendős lett, és Bebét, azaz a Bebe Dánielt, aki pedig 50 esztendős. De hogy kik ünneplik ma a névnapjukat, július 24-e a hölgyeké lesz.
1: Köszöntjük Kinga nevű hallgatóinkat! A Kinga női név, a német Kunigunde név magyaros változata, rokon neve Gunda. Sok híres Kingát ismerhetünk, többek között Árpádházi Szent Kinga magyar hercegnőt, krakkói fejedelemasszonyt, IV. Béla leányát, Göncz Kinga politikus, minisztert, és természetesen önt, kedves Kinga, aki a rádiót hallgatja.
0: Katolikus egyház liturgikus naptárában ma Árpádházi Szent Kinga ünnepe van Magyarországon, és hát ma van még a kincsők neve napja is.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Kincső nevű hallgatóinkat! A Kincső magyar eredetű, Jókai Mór által alkotott irodalmi női név. Jelentése: számomra ő a kincs. Híres viselője névnek Verebélyi Kincső néprajztudós, és ön, kedves Kincső, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk annak a kincsőnek, aki időközben balatoni lány lett. Puszi az egész családnak. Picikém, ha ott is csak a Best FM. Ez a 104,6 MHz-en a Best FM Debrecen, és benne Fabio Fritelli, azaz Modo, aki hát július 24-én született 1966-ban, úgyhogy ma lenne 60 esztendős, de 2013. februárjában 46 éves korában elhunyt, úgyhogy egy perccel, fél hét után.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Szívenárt, putenárt.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
3: Köszönöm, hogy hallottak!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, nincs a legjobb formában, ezért a stressz helyzeteket különösen kerülnie kell. Ne fusson a pénz után, most nincs sok esélye arra, hogy utoléri. Bika, kitűzött céljától nem engedi magát eltéríteni, egészen biztos, hogy előnyös helyzetből tud tárgyalni, akár szakmai, akár pénzügyi kérdésekről van szó. Ikrek, ha csalódottnak érzi magát, csak magát okolhatja, bizonyos jelekből messze menő következtetéseket vont le, és közben elszakadt a realitásoktól. Rák, mindent bele, ez legyen most a motto mind a karrierépítésben, mind a magánéletben, ha a szakítást fontolgatja, most lépjen. Oroszlán, nincsenek gondjai, sőt munkája révén folyamatosan növekszik a bevétele, mivel a bankok körüludvarolják, ha kölcsönre van szüksége, azt is megkaphatja. Szűz, romantikus vakációra most nem utazhat a szerelmével, abban viszont senki nem akadályozhatja meg, hogy pár órácskát együtt töltsenek. A szerelmeseknek mindegy, hogy hol vannak, ha valóban fontosak egymásnak. Mérleg, most viszonozza egy oroszlán jegyűnek azt a szívességet, amit tőle kapott egykor. Összejövetelt szervez, ami úgy sikerül, ahogy az a nagykönyvben megvan írva. Skorpió, elutazhat oda, ahová már régóta vágyott. Ha nem engedi ki a felgyőlemlett feszültséget, könnyen túlhajtja magát. Nyilas, a családi körében érezheti magát biztonságban, a tőlük kapott bátorítással megszilárdíthatja jellemét. Vak, ne hagyja, hogy visszaéljenek a jó indulatával és nagy vonalúságával, okozottan kell vigyáznia, hogy váratlan helyzetekben se legyen indulatos. Vízöntő, legyen nagyon körültekintő, a becsvágy mellé nem árt egy kis diplomácia, hangulata labilis. Valak, most valahogy képtelen reálisan mérlegelni a helyzetét és a lehetőségeit, párkapcsolatában az egyenjogúság a jó kapcsolat legfontosabb feltétele.

Robert Song, a Best FM-en Michael Jackson dalát hallották a péntek reggelben. Azt írja Laci barátom, hogy náluk jó hideg lett reggelre, plusz 8 fokot mutatnak a hőmérők. Pedig hát halálp az nincs is olyan messze Debrecentől. Debrecen belvárosában sincs sokkal több. Jó, mondjuk itt 10 fok felett van. De hát hol van az már, hogy 25 fok is volt ilyenkor reggelente pár héttel ezelőtt. A nagy forróság nem tér vissza, ugye emelkedik a hőmérséklet, és ezekben a napokban még inkább 30 fok alatt, a következő héten meg picivel 30 fok felett várható a hőmérséklet, de hát azért 40-45 fok, tegyük hozzá halkan zárójelben. Szerencsére nem lesz. Elsőből inkább szeretnénk kérni, a tegnap kis ízelítő jó volt egynek, de semmit sem pótolt az elmaradt mennyiségből, mert hogy egy hónapja gyakorlatilag néhány csepp eső kivételével más nem öntözte. Debrecen öntözte? Öntözte? Öntözte Debrecen utcáit. Hát mára is mondanak csapadékot, de talán még annyit sem, mint tegnap. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 39-33-104-6. Az év egyik legjobb filmje a Michael Jackson életéről készült film, amit még nagy kedvenc volt egy-két hónappal ezelőtt a mozikban. Amivel most folytatjuk, az a 80-as évek második felében volt nagy kedvenc. A filmnek az volt a címe, hogy La Bamba, és ez is egy életrajzi film volt. Talán a címéből tudják, hogy Richie Valens életéről szólt. A rock and roll úttörője volt, a Chicano rock egyik legjelesebb képviselője, Richie Valens, aki nagyon fiatalon, 17 éves korában Buddy Hollyval együtt egy repülőgép szerencsétlenségben vesztette az életét. Ezt a napot úgy hívják azóta is, hogy a nap, amikor meghalt a zene. Egyébként 1959. február 3-án vesztette az életét zenésztársaival együtt. Az a Richie Valens, akinek az életéről a 80-as évek második felében 1987. július 24-én filmet készítettek, és e napon be is mutatták. A filmnek az volt a címe, hogy La Bamba. A főszereplője pedig Louis Diamond Phillips. Hát ő következik most, illetve hát maga a film zenéje. Először is az Ilyen volt, aztán pedig az Ilyen lett rovatunkban a Los Lobos szíves közreműködésével.

0: Mi már készülünk a hétvégére.
1: Ez már a péntek reggel.
2: Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: A Balkán fanatik dalára ébredt az, aki éppen most ébredt Debrecen zenei kedvencei között a 104,6 MHz-en. Jó reggelt kívánunk, szép péntek reggelt, és csodás hétvégét. Itt a reggeli villámvoks ideje, látom a Viber üzenetekből már sokan készültek. Nosza rajta, mutatom, mivel készültünk mi az elei szerkesztőnkkel. Először is azzal az együttessel, akik pár évvel ezelőtt nemzetközi sztárként a Campus Fesztiválon is felléptek. A Clean Banditre gondoltam, Rockabye című daluk ma egyes rajtszámmal indul. Kettes Lola Young dala lesz, ez a Messi. Jó kezdés? Úgy gondoljátok? Várjátok meg a folytatást is. Például, ha volna kedvetek egy hazai kedvencre szavazni, aminek pont ez a címe, hogy... Kinak? Kingának? Na és még kinek lenne kedve? Barbie-nak? Egy jó magna cum laude dalra? Hát ez most is csak rajtatok múlik, hiszen tudjátok...
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalisdebrecen.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: Örök rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a Campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
7: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyen.

0: 3D konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyész technikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
2: Reklámot hallottak.
3: Felújítás kezdődött a Harsona utcában, Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap. Számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérlet piacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb érénkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntözőzsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség. Így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak.
5: Egy kis labdarúgás, a blokk legvégén tegnap lejátszották az Európa Konferencia Liga második selejtező körét. A DVSC a Pionik csapatát fogadta, és 1-0 tegnap a Nagy Erdei stadionban le is győzte. Ennek a mérkőzésnek a visszavágója csütörtökön lesz a jövő héten, július 30-án, azonban addig is izgalmas percek várnak a debreceni futballszurkolókra és a csapatunkra is, hiszen a hétvégén vasárnap 6 órakor érkezik a Puskás Akadémia, úgyhogy DVSC Puskás Akadémia bajnoki nyitány vasárnap este 6 órakor. És hogy milyen időjárás lesz a hétvégén, Danikám?
3: Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben és könnyékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
5: De hogy milyen hideg a reggelünk, hát alig van 10 Celsius fok, igazából a külterületeken még ennél is kevesebbről számoltak be a hallgatóink. Azért július 24-e van, hát egészen ritka a plusz 6, plusz 8 fok ilyen tájt. Ma reggelre azonban megkaptuk, és hogy mit kapunk meg most?
6: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Önök döntöttek, és szerintem egészen jól döntöttek, mert Barbara azt írja, hát ez péntek reggel nagyon egyértelmű. Legalábbis remélem. Barbikám, jól remélted. Itt van a Magna Cum Laude. Tőlünk nektek, és ha volna-e kedved, ma reggel is a Best FM-mel ébredni, 9 perccel múlt el 7 óra, ez nem lehet kérdése.

0: Rockabye, a Clean Bandit, Sean Paul-tól és Anne Marie-tól. Képzeljék el, már 10 éve, kereken 10 éve, hogy 2016 nyarán itt volt a Clean Bandit Debrecenben.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Természetesen az ezekben a napokban is zajló Campus Fesztiválon, ahol a ma este külföldi sztár fellépője Armin von Buuren lesz. És holnap meg a Scooter érkezik. Na, és érkezzen egy névnapi jó kívánság. Kinga, te mint állandó szavazónk, hát ma reggel a nap is rád ragyog, mert hogy ma, július 24-én pénteken a Kingák és a Kincsők ünnepelnek, úgyhogy drága Kinga, átadtunk egy képzeletbeli virágszálat neked, meg az előző dalt, amit külön neked küldtünk, meg a Kingáknak és a ma ünneplő Kincsőknek, bár az az igazság, hogy csak a második helyen végzett. A második helyen, mert hogy az első, hát na, nem meglepő ez, a Magna Cum Laude és a Volna el kedved. A harmadik pedig Lola Young, úgyhogy mindjárt vele folytatjuk, 10 perccel fél 8 előtt a péntek reggelben, ahova megérkezett Picúr barátunk közlekedési információja is. Ez a ma reggel első Trafipax híre, és Téglásnál lesz majd a Trafipax, csináljuk a fesztivált, Téglás Fest, és előtte pedig a fotó alapján egy fehér színű autó, a szokásos fehér színű autó, ami ott lesz majd, és várja az odaérkezőket, hát a nem megfelelő módon odaérkezőket, ezért szeretnénk kérni, hogy mindenki lehetőség szerint úgy érkezzen oda, ahogy illik, és hogy a Kressz az megkívánja. Ez a Best FM. Hideg a reggelünk, 8 fok is lehet Debrecenben, most Lola Young érkezik, és a Messi, aztán pedig, ha valakire ráfér még egy pohár csésze kávé, akár normális, akár instant, főképpen ma neki van a születésnapja, az instant kávénak készüljön, mert mi is egy csésze instant kávéval készülünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők, nagyon amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
2: Egy utazás is jó lenne.
1: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól tele.

0: Monostorpályi úton a 9-11-be mész. Subidubidu!
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
2: 4D futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
3: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt! Thank you.

0: Majka, most Horváth Tamással a péntek reggelben. Jó reggelt, ez a Best FM rádió.
1: Hello, érvényes ez a kampuszos játék?
0: Hogy micsoda? Hogy él még ez a kampuszos játék? Na, már 2027-es kampuszfesztiválra lehet napi jegyet nyerni. Csak lemaradtál, kedves barátom, mert a Majka koncertről is nagy valószínűséggel. Tegnap este volt, hűvös szelek járnak, hideg volt éjszaka a nagy erdőben, úgyhogy mesztelennek senkinek sem javasoltuk a koncert élvezetét, de láttam a fotókat, forró volt a hangulat. És az biztos, hogy az idei Campus Fesztivál egyik legnagyobb tömeget vonzó rendezvénye. Hát Majka megint, jaj, de nem vállaltam be, mert azért elég későn kezdődött, 4:12-kor, és hát azért elég korán kellett ma reggel ébrednem. Úgy érzem, szükségem van még egy csésze kávéra, főképpen az előző kérdéssel után, kedves barátom, hogy van még kampuszjáték? Hát az újszülötteknek minden vicc új. Július 24-e van, az instant kávé születésnapja. Úgyhogy segítek eldönteni, ha már éppen ön is egy kávéhoz készülnek, egy másik csésze kávéhoz, akkor az instant legyen, vagy normál kávé. 1938-ban, tehát 88 éve fejlesztették ki az instant kávét. Előzményeként 1901-ben Satori Kato, egy japán-amerikai vegyész, aki Chicagóban élt, feltalálta az első oldódó kávét, ami a mai instant kávé elődje volt. Kato a termékét a Pan America kiállításon mutatta be. Aztán 38-ban a Nestlé vállalat kifejlesztette a fagyasztva szárított instant kávét, mégpedig a brazil kormány megbízásából. Tudják, hogy miért? Azért, mert a kávé többlet felhasználásához kerestek új módokat. Az instant kávét egyébként Svájc lakosságának mutatták be először. És akkor néhány tévhit az instant kávéval kapcsolatban. Egyes, az instant kávé mesterséges. Nem igaz? Az instant kávé 100% valódi kávéból készül. Kettes, az instant kávéban vannak adalékanyagok. Nem igaz? Az egyetlen adalékanyag a forró víz, amelyet mi magunk öntünk hozzá. És hármas, a főzött kávé jobb. Tény, hogy az instant ereje és az íze ugyanolyan, mint a főzött kávé, és a hatása is, már amennyiben hatással van még önökre egy csésze kávé. Jól jön a fejnek egy álmosító reggelen, úgyhogy Paufu érkezik a Best FM-en 5 perccel fél 8 után. Ez a Coffee for your head-en.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A pillanat, mikor a test elveszti értelmét egy életérzés üdezuhatagában, s a pillanat, mikor a test visszakapja félelmes értelmét a szerelem és a halál kalandjának rendőri tényében. A pillanat, mikor megszólal a zene egy homályos teremben vagy egy félig csukott ablak mögött esőre hajló időben. A pillanat, mikor érzed a végzetet. A pillanat, mikor erősebb vagy a végzetnél. A pillanat, ez a rövid zárlat az idő áramkörében. A pillanat, ez a végtelenül sűrített idő, ez a tömény végzet.

Ez a Best FM, a péntek reggelben 7 perccel, 8 óra előtt a mai programajánlattal. Ezen a hétvégén is pezseg a belváros. Belváros szeretem, a programsorozat kézműves vásár, tárlatvezetés, zenés kikapcsolódás nyújt a belvárosban. Sétafikálóknak lesz lehetőség erre, hiszen ma este 6 órától ugyanúgy, ahogy az elmúlt hétvégén is lezárják a Piac utca jelentős szakaszát, és hát emiatt ugye az autósok oda nem, a gyalogosok sokkal inkább. Kis kiülés, kis bőrzézés, remek hangulat, de nem csak a belvárosban, hanem a nagy erdőben is, hiszen folytatódik a Campus Fesztivál. A 18. a nagykorú Campus Fesztivál, ahol tegnap kiderült, kik örülhetnek, nagyon remélem mindenki a felvételiüknek, az eredményes felvételének, és bekerültek például a Debreceni Egyetem valamelyik szakára. Gratulálunk a jó hírhez, kedves srácok, és jó bulizást kívánunk a pénteki naphoz, a teljesség igénye nélkül, ahogy szoktuk volt mondani. Nagy Bogi, a Bagosi Brothers Company, Rúzsa Magdi, Armin von Buuren, Meringer, Pogány Induló, a Soulwave, a Blaha Louisiana, a Nox, a KFT, a keményebb műfaj kedvelőinek, a Depresszió, és a Ród, és ami Dániel Figergőnk, aki az elmúlt évek alatt a kisebb színpadokról eljutott a nagy színpadig, úgyhogy ma este Nagy Bogi után Dániel Figergő, és tudti, hogy a koncert egyik csúcspontja ez a dal lesz.

8 óra van, sőt el is múlt már egy perccel, úgyhogy ideje egy újabb órát kezdenünk a péntek reggelben. BB Rexával és mondjuk a Faithless-szel.

0: szép irodalmi remek mű, és Alexandre Dumas születésnapja, úgyhogy... Jön majd a három testőr, a filmes verzióval és egy kiváló trióval, Bryan Adams-el, Rod Stewart-tel és Sting-el. Kortárs énekeseink közül pedig ma ünnepli a születésnapját. A Bebe Daniel. Úgyhogy ő is érkezik majd a következő órában a Back to Black-kel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
4: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítő.debrecen.hu.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
9: Továbban tart a Campus Fesztivál. Idén is megrendezik a Zsibvásárt Létavértesen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Továbban tart a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Még tegnap többek között a Parnograszt, a Quimby és a Tankcsapda, illetve a Follow the Flow is fellépett. Addig ma például Nagy Bogié, Dániel fié, a Bagosi Brothers Companyé és a Blaha Louisianáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a kampuszra az 1-es villamos és a 22-22Y, 24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókkal gyógyíthatnak a Teli Maci házban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges

0: kamerával. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegy szűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahang vizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősség ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszán túli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti, közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. A megszokottnál nagyobb forgalomra és ideiglenes forgalomkorlátozásra is számíthatunk a hétvégén Létavértesen, hiszen idén is megrendezik a zsívvásárt és a bolha piacot a hajdubihari városban, számolt be róla a HAON. A szervezők kiemelték, az esemény azonban túlmutat jellegén, hiszen egyben közösségi program is, ahol beszélgetésre és kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
1: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkert támogatja.
2: Bárhol is vagy, ott van veled, Best FM.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Készüljön velünk a hétvégére! Ez már
1: a péntek reggel. A Maroon 5 dalát hallották. Az Animals-t a péntek reggelben Debrecen kedvenc zenei rádiójában. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Hűvös a reggelünk. Hát volt olyan hely, ahol 6 óra körül 8 fokot mértek, plusz 8 fokot. Debrecen belvárosában jelenleg 16 fok. Van, és hogy mennyi lesz, hát elmaradunk a tegnapi naptól, úgyhogy ha valaki ma este is a nagy erdőbe készül a Campus Fesztiválra, akkor egy kis kardigán, vagy valami átmeneti kis kabátocska jól fog jönni, bár a merész fiatalok egy szál atlétában és rövidnadrágban ott csápoltak tegnap éjszaka is a Maika koncerten. Aztán hallották a hírekben, hogy mi lesz ma, úgyhogy hajrá Debrecen, hajrá Campus Fesztivál, és hajrá Debreceni Egyetem, mert a legfontosabb dolog mégiscsak tegnap történt a nagy erdőben. Nem elsősorban a Loki meccsre gondolok, 1-0-ra győzött a TVSC, nem, hanem a pont határokra. És a sok-sok boldog, ma reggel boldogan, remélhetőleg kevesen ébrednek szomorkásan, szóval boldogan ébredő fiatalra, akiknek szívből gratulálunk a sikeres felvételiükhöz. És szívből gratulálunk a Kingáknak!
2: Köszöntjük Kinga nevű hallgatóinkat! A Kinga női név, a német Kunigunde név magyaros változata, rokon neve Gunda. Sok híres Kingát ismerhetünk, többek között Árpádházi Szent Kinga, magyar hercegnőt, krakkói fejedelemasszonyt, IV. Béla leányát, és természetesen önt, kedves Kinga, aki a rádiót hallgatja.
1: A Kingák mellett szeretettel köszöntjük a kincsőket!
2: Köszöntjük Kincső nevű hallgatóinkat! A Kincső magyar eredetű, Jókai Mór által alkotott irodalmi női név. Jelentése: számomra ő a kincs. Híres viselője névnek Verebélyi Kincső néprajztudós, és ön, kedves Kincső, aki a rádiót hallgatja.
1: Egy igazi zenei kincsel köszöntjük a névnapjukat ünneplő kincsőket és kingákat. Boldog ünneplést, hölgyeim! A nap is nektek ragyog, most éppen Debrecenegén. Ez a Here Comes the Sun, a Beatles-től 10 perccel fél 9 előtte.

0: Jensen szeretetével itt a Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
7: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.

0: azok a 90-es évek, ASMC-t hallották a péntek reggelben, maradunk még egy picit a 90-es években, vagyis az együttes karrierje, akiket mindjárt folytatjuk, a 90-es években indul, de az énekes, akinek ma van a születésnapja, csak 2000 után csatlakozott a csapathoz. Előtte viszont közlekedési információk.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Téglásnál sebességet mérnek, Debrecenben pedig csak nagyon figyelmesen, például az Egyetem Sugárút Füredi út kereszteződésében. Tegnap a saját szememmel láttam, amikor érkeztünk a Péter fia felől, hogy ugye abban a kereszteződésben most az építési munkák miatt hát tiltva van a balra kanyarodás, tehát kötelező haladás irány van kitéve, és balra kanyarodni, tehát a belváros felé az Egyetem Sugár úton nem lehet. Hát sok embert nem érdekelt ott előttünk ez a tiltás. Nem nagyon figyelt a táblára, kanyarodott balra, csak aztán nehogy ebből baleset legyen. Legyen a mai napjuk is balesetmentes, ezt kívánja a Best FM, ahol érkezik az a Bebe Daniel, akire hát igazából akkor figyeltünk fel először, amikor a Picasso Branch alapító tagja volt.

2016-ban, tehát 10 évvel ezelőtt Abebe Dániel Bebe otthagyta a zenekart, és Guru visszatért, Somodi Zoli, aki az alapénekese volt a Back to Blacknek. Bebe ünnepli ma az 50. születésnapját. De jó ég, már is 50 éves. Hogy repül az idő. Boldog születésnapot kívánunk, Bebe! Debrecen kedvenc rádiójában 5 perccel 3:49 előtt a Vári című dalotokkal.

0: A tombolásból egy picit visszavesz a nyár ezekben a napokban, ami nem is olyan nagy gond, hogy nincs nagy hőség a Campus Fesztivál napjaiban, és ezen a hétvégén sem lesz az. Ma 21 fok napközben létezik, hogy csak ennyi lesz? Hát igen, benne van a pakliban, hiszen jelenleg is 17 fok van, és borult az ég Debrecen felett, fúj a szél, hűvös a reggel, és napközben is mondom, alig lesz több mint 20 Celsius fok. Holnap 26, a hétvégén meg a jövő hét elején már sokkal közelebb leszünk a 30-hoz. Július 24-e van a katolikus egyház liturgikus naptárában Árpádházi Szent Kinga ünnepe. 512 éve történt, hogy izzó vastrónon égették meg a magyar történelem egyik legnagyobb hatású alakját, Dózsa Györgyöt. Dózsa állítólag pisszenés nélkül tűrte a kínzást, és büszkén ment a halálba 1514. júliusában. E szörnyű kivégzéssel a nemeseknek az volt a célja, hogy elrettentsenek mindenkit attól, hogy Dózsához hasonlóan ellenük szervezkedjen. 129 éve a világon elsőként Tatán este 8:30-kor 21 helyen gyulladnak fel az utcai acetilén lámpák 1897-ben. És 1969. július 24-én, 57 éve az Apollo 11 utasai biztonságban landoltak a csendes óceánban. Ugye az Apollo 11 volt az első holdra szálló expedíció. Neil Armstrong és Edwin Aldrin, ahogy a héten erről beszéltem önöknek, az első emberek a hold felszínén július 21-én. És ma ünnepelni a születésnapját Alexandre Dumas, francia regényíró, 1802-ben született, július 24-én olyan műveket köszönhetünk neki, mint a Monte Cristo grófja, vagy a Három testőr, amit egyébként 1844-ben írt meg, és amiből egyébként 1993-ban egy egészen remek filmet készített Hollywood, Charlie Sheen-nel, Kiefer Sutherland-nel, Chris O'Donnell-nel, és hát a muzsika pedig Bryan Adams-el, Rod Stewart-tal és Sting-el érkezik majd, mert egy mindenkiért, mindenki egyértel.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Az apád büszke lenne rád, te is testőr lettél.
3: Bartanya! A húgom becsületének tisztázása nem tűr halasztást!
4: Majd én elintézem, D'Artagnan. Mi egymást is megvédjük.
5: Mindenki egyért!
6: Egy mindenkiért!
1: Egy filmzene most!
7: A Best FM-en.

0: Rafaela Cara és a Pedro feldolgozása a Best FM-en, ahol nagyjából ebben a ritmusban nyitjuk a következő órát. Nagy valószínűséggel a kérdés holnap este elhangzik majd a nagy erdőben. Azt mennyibe kerül a hal, nem csak ma reggel pénteken a nagy piacon. Holnap jön a Scooter, és a How Much Is The Fish? Lehet, hogy ott lesz a setlistben? Azt nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy ma ünnepli a születésnapját. A világ egyik legnépszerűbb énekesnője, akit újdonságával köszöntünk majd fel. Igen, 57 éves lett ma J-Lo, azaz Jennifer Lopez. És ő sem kerülhette a sorsát el, mert hogy összetalálkozott ő is meg annyi világsztárhoz, hasonlóan David Guettával, ennek pedig az eredménye egy újdonság. Ezt is lejátszom majd önöknek. Na és az is kiderül majd, hogy hogy a csaj továbbra sem jár egyedül. Hogy egy olyan csajt, színésznőt köszöntünk a születésnapján, aki 11 éves volt, amikor megkapta az Oscar-díját, és játszott az X-Men filmek mellett. A 90-es évek egyik legjobb tini szerelmetes végjátékában a csaj nem jár egyedül című filmben is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: Örök rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Reklámot hallottak.
7: Debrecent is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Nyári szünet több napügyfélszolgálaton. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének

0: fejlesztése, a 60 és Füzes Abony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a Debreceni Központi Ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalu és a Hajdú-Göszörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdú-Böszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
2: A város hangja.

0: Készüljön velünk a hétvégére!
1: Végre péntek!
0: Ez már a péntek reggel!

0: A balatoni lány a vonalról és Szikora Róberttel és Debrecenben sehova erről a jó helyről.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Mert a hétvégén és az elmúlt napokban a balatoni lányok is itt szórakoznak Debrecenben, ahova érkezik majd holnap este a Volmar. Igen, szombaton a fő fellépő. Nyitottunk egy jó kis szkúterdallal ebben az órában. A Volmar lesz majd, a halott pénz mellett, meg Manuel és Paulina, és csak a nagy színpadot mondtam. Zoltán közlekedési információját mondom. Az előző órában már beszéltünk arról, hogy az Egyetem Sugárút és Füredi út kereszteződésében sem szabados megszokásból közlekedni, hanem a frissen kihelyezett táblákat kell figyelni. Nagyon sokan nem nagyon figyelnek ezekre a táblákra. Szóval azt írja Zoli, hogy fontos közlekedési helyzetre hívnám fel a figyelmeteket. A Vámospécsi úton befelé, a Létai út előtt ki kell húzódni a külső sávban, ha a városba akarunk menni. A Létai kereszteződés után ugyanis sávelhúzás van. A belső sáv kizárólag a Létai útra balra kanyarodó sáv lett, tábla és felfestés is tájékoztat erről. Mégis sokan a belsőből egyenesen mennek, és ezzel az előbb is rendkívül balesetre veszélyes szituációt teremtenek. Na igen, Zolikám, erről beszéltem, hogy hiába ott a tábla, meg az egyértelmű jel, ezt figyelmen kívül hagyják, és tényleg ebből aztán nehogy később baleset történjen. Köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmünket. A világ Oscar történetének egyik legfiatalabb nyertesével folytatjuk, aki 11 éves volt, amikor megkapta a mellékszerepet. A Zongora lecke című filmben. És nem csak a mellékszerepet kapta meg, hanem az Oscar díjat is. És ezzel minden idők második legfiatalabb Oscar-díjasa lett, ugyanis a 70-es években Tatum O'Neill, aki az apukájával együtt Ryan O'Neill-lel játszott a Papírhol című filmben 1973-ban szintén Oscar-díjat kapott, és ő 10 éves volt. Anna Paquin pedig 11, hogy ma mennyi? Mindjárt mondom, hiszen nem csak a Zongora lecke, hanem például az X-Men filmek sztárja...

0: Vaduz ma ünnepli a születésnapját, 44 éves lett Anna Paquin, úgyhogy jön a 90-es évek egyik legnépszerűbb tini sláger filmje, a...
1: Ötözzát!
2: Nem megy, mert itt vagy te, jól nézel ki, nekem nincs egy rongyom. Jesszus, itt jövök én. Mackenzie Siler fizura és mink. Szólíts meg meg. Fiúk, ha kellenénk, fent leszünk. Foglalj helyet.
3: Oké.
2: Okay. Lényi, ne haragudj, de mikor szedted utoljára?
4: Mit?
2: A szemöldöködet.
4: Soha, miért?
2: Hát, emlékszel még Rumcájszra?
4: Aha.
2: Ő sem szedte. Oh. Bemutatom az új, felturbózott, kicsípett Lényi Bugsot. Lényi!

0: csinos popódat.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Örülj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

Musical, Dua Lipát hallották a Best FM-en, ahol egy másik híres színésznővel, hát inkább énekesnővel folytatjuk, bár tény és való, hogy színészként figyeltünk fel először olyan filmekben rá, mint a Pénzvonat, az Anaconda, vagy éppen a Sejt. Aztán a 90-es évek végén angol nyelvű lemezével egy csapásra a világhírű lett. J.Lo, azaz Jennifer Lopez, akinek ma van a születésnapja, az első angol nyelvű lemezén olyan dalokat adott elő, ez volt az első. A lemezről...

Az megvan egyébként, hogy MC Hammer You Can Touch This című videóklipjével is táncolt 1987-ben, a 90-es évek végén. Például a Waiting for the Night című dalát imádtuk. Ja, a Janet Jackson videóklipjével is játszott 93-ban. That's the way love goes. Aztán pedig csak a slágerek. Let's get louder! Ain't it funny?

és mondjuk az Ain't Your Mama. Valahogy nagyon bírják egymást Pitbull-dal, aki egyébként a héten Budapesten koncertezett. Háromszor is közreműködtek együtt, ez On The Floor van. A We Are The One Banner. Vagy éppen a Leave It Up.

0: make love, don't fight.
1: Mai születésnapos tehát Jennifer Lopez, akit már is felköszöntünk vadonatúj Danával. Hát képzeljék el, most már ő sem úszta meg a dolgot. David Guettával dolgozik együtt. A hölgy, akit a People magazin 2011-ben több százezer szavazat alapján a világ legszebb nőjének választott, és nem mellesleg, na van az 57. születésnapja. Ez a Save Me Tonight.

0: Milyen különleges zenei vállalkozás volt az Eminemmel és Dido-val, ugye Dido nagy slágerét illesztette be a Stand-be. Eminem, már csak azt nem tudom, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Te hogy emlékszel, Anita? Szia! Szerintem Dido dala volt először, és akkor utána Eminem meg a Stand-be betette a...
1: Szerintem jól mondod, Laci. Kis... Merek én ellent mondani neked?
0: Próbálj meg!
1: Biztos, hogy jól tudod.
0: Na, most itt nálunk női egyenjogúság van, úgyhogy ezért megkapod a terepet 5 perccel 10 óra előtt, és jöhetnek a születésnaposok. A július 24-ei születtek.
1: Milyen tortát adunk, Laci?
0: Málnás Oreo. Ebben a hónapban a kis angyal cukrászda ajánlotta fel a Málnás Oreo tortát, és ezt adjuk oda valakinek.
1: Ó, nem tudom, mennyire csorog most a nyála annak a kedves kismamának, akit neveztek Metál Ildikót, mert hogy ő is lehet akár tortanyertes, csupa vidám, kedves leányzó és Tomi köszönt, illetve Jane is Palmazújvárosban. Sárközi Szabó Nikolettet férje Zénó és 3 gyönyörű gyerkőce, Zoé, Noel és Fruzsi köszöntik itt Debrecenben, egy igazán csodálatos feleség. Annyi a gond, hogy egy kicsit hamar rá stresszel a dolgokra, ezért is szeretnék neki megnyerni a tortát, hogy lazítson már egy kicsit, nem kell mindig törni a fejét, üzeni a család. Kóti Ádám is ma ünnepel, aki 2 darab egyetemre is jár, emellett tanít, és boldog szülinapot kíván a családja. Édesapja és testvére nevezték be Varga Tamást, aki nagyon ügyes, állandóan dolgozik, és mindenkin segít. Fámos Pércsen ébredt a születésnapjára, és szintén egy best hallgatót is neveztek, méghozzá Borbé Oliviát, aki már 2 évesen Best FM-et hallgat, egy nagyon kis tünemény. A legcukibb hercegnő a család életében, nagyon boldog születésnapot kívánnak neki. Zsuzsa mama és Csicsi is köszöntik a ma 2 éves Oliviát, és szerintem akkor adjuk is oda a tortát gyorsan.
0: Neki, vagy kinek? Hát valamelyiknek, akiket hívtunk, neveztünk, neveztek, vagy olyannak is, aki esetleg még nem hallotta a nevét. Nekik majd ott lesz a kívánságműsor. De mondtad ezt a nevet. Bizony, mondtad.
2: Igen, tessék.
0: Haló, Ildikó?
2: Igen.
0: Metál Ildikó?
2: Igen, én vagyok az.
0: Már elnézést kérek a feltételezésért, pusztán a feltételezésért, de itt a család neve az a zene ízlésére utal?
2: Nem, ezt a férjemtől loptam.
0: És az ő esetében?
2: Az ő esetében sem.
0: Nem? Akkor nem. Amíg a földkerek, nem lesznek mindig rockerek?
2: De lesznek, de annyira nem.
0: Azt hittem már, hogy a metal családban itt a No Man-est Omen kategóriája valósul meg, de akkor ezek szerint nem. Szóval olyan mindenevő akkor a metal házaspár.
2: Igen.
0: Akik gondolom nagy állatbarátok lehetnek.
2: Így van.
0: Hát csak a foglalkozásából, kedves Ildikó, kikövetkeztetve. És mondja csak, ma lesz egyébként ilyen születésnapi esti séta?
2: Hát...
0: Tudja, hol?
2: Az állatkertben lesz.
0: Igen. Hát valami között van azért az állatkerthez. Elárulhatjuk
2: igen,
0: már.
2: Igen. De mondjuk most home office-ban vagyok, de igen.
0: Home office-ban eteted otthonról Debrecen igazi 4-lábú, 2-lábú és lábatlan kedvenceit.
2: Nem, én irodán vagyok.
0: Igen, hallottuk, hogy HR-rel foglalkozol. Hát most azért elég bonyolult az élet a nagy erdőben ezekben a napokban, gondolom.
2: Igen, igen, igen. Hát ugye a kampusz miatt nehézkes kicsit bejutni.
0: Mit koncentráljunk erre a mai napra, ami hát Zsantól és Tomitól tudjuk. Milyen nap?
2: Születésnapom.
0: Születésnap! A srácok azért nem egyeztek ki konkrétan a korodban, mert hogy nem ugyanazt írták mind a ketten, de hagyjuk is a korodat, hát kit érdekel. Fiatalos, mosolygós kismama a vonal végén.
2: Így van, igen.
0: Az konkrétan mit jelent?
2: 28-es kismama vagy.
0: De háttérben hallottam hangokat.
2: Igen, már van egy kislány.
0: Egy kislány, aki ugyanúgy fog örülni anya születésnapi tortájának, mint mondjuk maga anya, hiszen ezt megkapja Debrecen kedvenc rádiójától. Jó reggelt, Ildikó!
2: Köszönöm szépen, Best FM!
0: Igen! Fazekas Laci vagyok, akkor nem küldünk majd neked Anitával a kívánság műsorban metal zenét, jó?
2: Jó, köszönöm szépen!
0: De a kis angyal tortája tiéd, egy Málnás Oreo torta. Hát további csodás babavárást kívánunk nektek!
2: Köszönöm, köszönjük szépen! Happy birthday!
0: És kivárja a pizzát, a reggeli informátora. Olyan sok nem volt a belőle, de Pista, Tóth Pesta, neked gratulálunk, tiéd lett a melanzs pizzéria felajánlásában az ajándék pizza. Jó étvágyat hozzá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Jöhet a 10 órai? Lehet éppen most, pontosan 10 órakor jön a következő étkezés. Adjuk hozzá muzsikákat a Smash Mouth-tól.

0: szép hétvégét kíván a Best FM-en.
1: Útfelújítás kezdődött a Harsona utcában. Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntöző zsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
3: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.

Debrecen zenei kedvencét hozom a folytatásban is. Itt a Best FM-en Azaria és Dash közöse indult el a Mindegy 10:45. Hello Debrecen! Üdv mindenkinek, én Szabó Anita vagyok, és már nincs messze a fordulat, ami az időjárást illeti, hiszen jövő héten már kánikulára készülhetünk, ma pedig 22 fokra és borongós időre várom az utakról az infókat. Téglásnál a szokásos helyen a Nyíregyháza felől érkezőket mérik, és mondják meg önök, hogy hol bukkannak még fel a rendőrei. A forró drót 500-540, rádiózunk együtt.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, nincs a legjobb formában, ezért a stressz helyzeteket különösen kerülnie kell. Ne fusson a pénz után, most nincs sok esély arra, hogy utoléri. Bika, kitűzött céljától nem engedi magát eltéríteni. Egészen biztos, hogy előnyös helyzetből tud tárgyalni, akár szakmai, akár pénzügyi kérdésekről van szó. Ikrek, ha csalódottnak érzi magát, csak magát okolhatja. Bizonyos jelekből messze menő következtetéseket vont le, és közben elszakadt a realitásoktól. Rák, mindent bele, ez legyen most a motto mind a karrierépítésben, mind a magánéletben. Ha a szakítást fontolgatja, most lépjen. Oroszlán, nincsenek gondjai, sőt munkája révén folyamatosan növekszik a bevétele, mivel a bankok körüludvarolják, ha kölcsönre van szüksége, azt is megkaphatja. Szűz, romantikus vakációra most nem utazhat a szerelmével, abban viszont senki nem akadályozhatja meg, hogy pár órácskát együtt töltsenek. A szerelmeseknek mindegy, hogy hol vannak, ha valóban fontosak egymásnak. Mérleg, most viszonozza egy oroszlán jegyűnek azt a szívességet, amit tőle kapott egykor. Összejövetelt szervez, ami úgy sikerül, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Skorpió, elutazhat oda, ahová már régóta vágyott. Ha nem engedi ki a felgyülemlett feszültséget, könnyen túlhajtja magát. Nyilas, a családi körében érezheti magát biztonságban, a tőlük kapott bátorítással megszilárdíthatja jellemét. Vak, ne hagyja, hogy visszaéljenek a jó indulatával és nagy vonalúságával, okozottan kell vigyáznia, hogy váratlan helyzetekben se legyen indulatos. Vízöntő, legyen nagyon körültekintő, a becsvágy mellé nem árt egy kis diplomácia, hangulata labilis. Malak, most valahogy képtelen reálisan mérlegelni a helyzetét és a lehetőségeit, párkapcsolatában az egyenjogúság a jó kapcsolat legfontosabb feltétele.

Köszöntjük Kinga nevű hallgatóinkat. A Kinga női név, a német Kunigunde név magyaros változata. Rokon neve Gunda. Sok híres Kingát ismerhetünk. Többek között Árpádházi Szent Kinga, magyar hercegnőt, krakkói fejedelemasszonyt, IV. Béla leányát, és természetesen önt, kedves Kinga, aki a rádiót hallgatja.

0: Szefemen már ünnepi üzemmódba kapcsoltunk, hiszen nem csak a kingákat, hanem a kincsőket is köszöntjük július 24-én. A mai nyertesünknek pedig, ahogy eddig is, egy finom süti kóstolóval kedveskedünk a Melans cukrászda jóvoltából, és egy 5000 forintos fehér nemű utalvány is vár rá. Na de pontosan kire is?
1: Igen, tessék.
0: Szia, Kinga! Nincs véletlenül egy útinfód?
1: Ja, most nincs.
0: Nem dolgozol?
1: De bent vagyok a rendelőben. Én a fogászati klinikán dolgozom, az endodontészak rendelésen vagyok asszisztensnő.
0: Értem. És azt is látom, hogy írták itt az ismerőseid, hogy rendszeres informátora vagy a Best FM-nek, és napi zenei voksolója.
1: Igen, igen.
0: Ma pedig a névnapos nyertese.
1: Ó, de jó, köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
0: Nagyon boldog névnapot kívánunk neked, szia, én Szabó Anita vagyok.
1: Ja, azt látom a hangod egyébként.
0: Szuper, akkor esélyem nem volt, hogy félrebeszéljek. Szóval a nyereményed, kedves Kinga, Melans cukrászda két főre szóló süti meghívása, és a Tamara fehér nem üzlet jó voltából egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány.
1: Na, örülök neki. Jó, köszönöm szépen.
0: Hogy telik a napod eddig? Mi lesz ma a névnapi program?
1: Hoztam be a munkáját egy kis süteményt, úgyhogy vendégül látom a kolléganőket. Már látták, hogy rakom be a hűtőből, úgyhogy nagyon örültek. Addig dolgozunk egy kicsit, és akkor én 2 óra körül megüljük a névnap, amikor kezdődik a hétvége.
0: Értem, akkor most lebuktak a fogászaton, hogy ott is esznek sütit.
1: Igen, szoktunk mi is bűnözni azért, igen.
0: Jól van, Kinga, én csodás napot kívánok neked, várnak a Melansban és a Tamarában is. Jó, szép napot!
1: Köszönöm neked is, sziasztok!

0: Moldovában tart a Campus Fesztivál. Idén is megrendezik a Zsidvásárt Létavértesen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Javában tart a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Míg tegnap többek között a Pornograszt, a Klimbi és a Tankcsapda, illetve a Follow the Flow is fellépett, addig ma például Nagy Bogié, Dániel Fié, a Bagosi Brothers Company-é és a Blaha Louisiana-é lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a kampuszra az 1-es villamos és a 22-22Y-24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókkal gyógyíthatnak a Teli Maci házban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegy szűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahang vizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgőségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti, közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdupressz. A megszokottnál nagyobb forgalomra és ideiglenes forgalomkorlátozásra is számíthatunk a hétvégén Létavértesen, hiszen idén is megrendezik a Zsidvásárt és a Bolha piacot a Hajdubihari városban. Számolt be róla a HAON. A szervezők kiemelték, az esemény azonban túlmutat jellegén, hiszen egyben közösségi program is, ahol beszélgetésre és kikapcsolódásra is lehetőség nyílik.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
3: A

Borongós időben is csak a Best FM Debrecen zenei kedvenceivel 4:12 van a hét utolsó munkanapja. Kitartást kívánunk mindenkinek, és jó kedvet ebben a kissé szomorkás időben. Jövő héten már a kánikulától fogunk szenvedni, legalábbis remélem, hogy jó értelemben. Ma pedig az öngondoskodás nemzetközi napját ünnepeljük, és a dátum sem véletlen, 7/24, ami arra emlékeztet, hogy a testi-lelki egészségünkkel a nap 24 órájában a hét minden napján érdemes törődni. A tudomány szerint ráadásul nem csak a nagy életmódváltások számítanak, hanem már napi fél óra séta is javíthatja a hangulatunkat, csökkenti a stressz hormonokat és támogatja a szív- és érrendszer egészségét. De ugyanígy egy kiadós nevetés, néhány perc mély légzés, vagy akár az is, hogy meghallgatjuk a kedvenc zenénket, mondjuk a Best FM-en, már mérhetően csökkenti a feszültséget bennünk. Az öngondoskodás tehát nem önzés, hanem egyfajta befektetés önmagunkba, ugyanis ha feltöltődünk, sokkal több energiánk jut a családra, a munkára és mindazokra, akik fontosak számunkra. Szóval arra biztatok mindenkit, hogy tegyen ma önmagáért valami jót, és nem csak a mai napon, hanem innentől kezdve minden nap valami pici jóval örvendeztessük meg magunkat, akár azzal is, hogy velünk tartanak Debrecen zenei kedvenceivel, Snow dalával folytatjuk. Ez

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Örülj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.

0: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: A Best FM Szóla 104.6-on mielőtt útnak indulnak, vagy már úton vannak, akkor füleljenek önök. És útinformáció, a Sámsoni úton is mérnek a rendőr, az Acsárdin is sebességmérés zajlik, illetve a 4-esen a Nyíregyháza felül érkezőket a benzinkút előtt. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, Pete Junior és Fernando érkezik 3:42 előtt, és már a déli kivéhez is jöhetnek a zenék. Kedvencek, kérések, üzenetek, akár SMS-ben, Viberen 30-as 933-1046.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

0: 104.6-ra.
1: Debrecent is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Nyári szünet több napügyfélszolgálaton. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalú és a Hajdú-Göszörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatot.

0: finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Célállomás
2: Debrecen.
1: Pozíció
2: 104,6

0: A péntek déli kívánság műsort hallgatják itt a Best FM-en a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel és az önökével. A következő 2 órában én Szabó Anita vagyok, és akár most ültek le ebédelni, akár úton vannak, vagy csak egy kis jó zenére vágynak, meglepnének vele valakit, akkor tetszerzek az 500-540-es forró drótot, SMS Fiber 30-as 933 104.6. Az üzenetekből pedig már látom, hogy jó sok dolgunk lesz a ma déli kívánság műsorban. Zoltántól érkezett az első kérés, sziasztok! Pont egy hete látott napvilágot a fiam Tóth Zente. Ezen alkalommal szeretném neki küldeni Bagos Éjüktől az Olyan Ő című számot. Küldeném ezen kívül a feleségemnek Edinának, aki köszöni szépen, nagyon jól van, illetve minden apukának kitartást és sok alvást kívánok. Nem utolsó sorban egyetlen nővéremnek, Margónak is kívánom nagyon sok boldog születésnapot az egész Tóth család nevében.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
2: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek Auchan.hu/tankolj nálunk!

0: hívott már?
1: Iste, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM kívánság vonala 500-540. Best FM kívánság műsor.
1: Jó, akkor szeretném kérni Michael Jacksontól a Billie Jean számot.
2: Igen, és kinek szól?
1: A mamámnak.
2: A mamádnak, és ki küldi neki?
1: Én, hát Dominik. Ő már nagyon régóta szeretem.
2: Dominik, oké, Dominik, akkor hozzuk mamának Michael Jackson dalát, és legyen szuper hétvégét. Szia!

0: Hello, Best FM.
1: Kedves csókolom, Laci vagyok. Szeretnék kérni egy számot. A feleségemnek szeretném küldeni a Killer Human című számát.
0: Rendben, hogy hívják a kedves párját, és mit üzenjük?
1: Jolikának hívják.
0: Jolikának, és mi az üzenet?
1: Ez a kettőnk száma, tehát én neki küldöm.
0: És ott van ön mellett, Jolika?
1: Igen.
0: És hallja is, hogy most beszélünk?
1: Nem hallja, mert épp nem van a szobában.
0: Akkor meglepetés, hogy jön neki a Killerstől a Human. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, kész csók.

A péntek déli kívánság műsorszól a Best FM-en 13 órát már át is léptük, jönnek a hírek pillanatokon belül. A következő órában pedig érkezik egy kis időutazás, visszarepülünk, nem olyan messzire tegnap estére a Campus Fesztiválra, hiszen egy fergeteges koncertnek lehettek tanúi azok, akik a Majka koncerten voltak, és a tegnapi buli emlékére egy dalt is kértek. No, vajon melyiket?

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Útfelújítás kezdődött a Harsona utcában. Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot. Idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntöző zsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500-540.
1: 500-540.

A Démonvadászok Oscar díjas betétdalát a Golden Torcsa kérésére játszott, amit a Best FM-en. Ez ugyanis továbbra is a déli kíveség műsor második órája, 1:42 van. Én Szabó Anita vagyok, és ebben az órában is jöhetnek a zenei kérések. Ha nem csendült volna még fel az a dal, amit nagyon vártak, akkor nyugodtan hívjanak 500-540. Ebben az órában továbbra is önök szerkesztik a zenét Debrecenben. 22 fok lesz ma, és bizony be kell dobni az esernyőt. Délután egy kis csapadék is meglepett bennünket. Vasárnapra már 30 fokot jósol a meteorológia, és egy héttel később jövő hét vasárnapra pedig már 37-es fokot. Úgyhogy jövő héten ismét beüt a kánikula, nálunk pedig beüt a következő kérés. Viberen érkezett egy üzenet. A páromnak szeretném kérni a Pornograsztól a Boldog Igazán című számot, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Kittitől Gergőnek érkezik a dal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
2: Örök rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
1: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
4: Cívisbeton.hu.
1: A megbízható alap.

Ferenc Szóla 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel, de a déli kívánság műsor fél kettő után 5 perccel. Aki pedig tegnap este ott volt a Campus Fesztiválon, az pontosan tudja, hogy mekkora bulit csapott tegnap este Majka. A közönség pedig természetesen vele énekelt a legnagyobb slágereket, és Majka is mind bebizonyította, hogy a hazai könnyű zene egyik legnépszerűbb előadója. Majka pályafutása már több mint 20 éve indult, azóta pedig számtalan arany és platina lemez szerzett, számos teltházas koncertet adott ország szerte, és a rappet, a popot és a modern elektronikus hangzást is könnyedén ötvözi. Dalaiban gyakran mesél hétköznapi történetekről, miközben szókimondó stílusa is védjegyévé vált. Most pedig jöjjön az egyik legismertebb slágere, amit tegnap este is vele zengett a Campus közönsége, a tegnapi buli emlékére, Zsolt kérésére. Már is forog a csórancseppem, itt a Best FM-en.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Kr-csá-csá, kr-há-há, kr-bumbá, kr-há.

14 óra lesz, pontosan 7 perc múlva a déli kívánság műsor 2 órája ma is nagyon gyorsan elrepült, köszönhetően önöknek, az üzeneteknek és a jobbnál jobb daloknak, amit kértek ma is a déli kívánság műsorban. Ha valakinek még nem lett volna elég, akkor 17 órától újra kérheti a kedvenceket Balogh Vilinél, hiszen hamarosan átadom neki a mikrofont, én pedig átadom még Andi üzenetét az anyukájának, aki a TNT egyik dalát küldi neki szeretettel, és üzeni neki, hogy nagyon szereti. Jön a Fogd a kezem, ez pedig már Stáli és a Kalommi, ez pedig Dávidtól érkezik Attilának. Én pedig kívánok mindenkinek jó töltődést a hétvégére, a kampuszon fesztiválozóknak pedig további jó élményeket, koncerteket, vigyázzanak magukra. Találkozunk legközelebb, Szabó Anitát hallották.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Továbbban tart a Campus Fesztivál. Idén is megrendezik a Zsibvásárt Létavértesen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Javában tart a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Még tegnap többek között a Pornograszt, a Quimby és a Tankcsapda, illetve a Follow the Flow is fellépett, addig ma például Nagy Bogié, Dániel Fié, a Bagosi Brothers Company-é és a Blaha Louisiana-é lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a kampuszra az 1-es villamos és a 22-22Y-24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókkal gyógyíthatnak a Teddy Maci házban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegy szűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahang vizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgőségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. El kell bontani az engedély

se a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. A megszokottnál nagyobb forgalomra és ideiglenes forgalomkorlátozásra is számíthatunk a hétvégén létavértesen, hiszen idén is megrendezik a zsípvásárt és a bolhapiacot a hajdubihari városban, számolt be róla a HAON. A szervezők kiemelték, az esemény azonban túlmutat jellegén, hiszen egyben közösségi program is, ahol beszélgetésre és kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Debrecent is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Nyári szünet több napügyfélszolgálaton, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Mátészalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások

0: Szörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festéker támogatja.
2: Köszönjük szépen, ezek voltak a hírek. Ez pedig itt a Best FM a 104.6-on. Hello Debrecen! Na kinél mikor kezdődik a hétvége? Egy óra múlva, két óra múlva, három óra múlva, vagy már elkezdődött? Minden esetre a hétvége hivatalos háttérzenéjét mi adjuk. Jövünk a legütősebb kedvencekkel. Itt van például most Charlie Puth és Meghan Trainor és Marvin Gaye.
3: A

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hogy vannak? Bírják még a bulizást? Hát ugye még csak most jön a kampusz legkeményebb része a mai nap, meg a holnapi nap. Hát fussuk át a programot, jó? Ma a nagy színpadon 5 órától Nagy Bogi, 7:30-től Dánielfi, 7:30-tól Bagosi, este 9:30-től Rúzsa Magdi, és a 4:12 környékén érkezik majd a nagy színpadra az idei fesztivál egyik legnagyobb neve, Armin van Buuren, de ezen kívül lesz ma este Gege, Mirror Games, Pogány Induló, Soulwave, Nox, NKS, KFT, Road, Depresszió, és meg sok minden más, nem lehet mindent felsorolni. Jó bulizást nekinek, aki ott lesz, érezzék jól magukat, de azért ne feledkezzenek el rólunk sem, mi is itt vagyunk közben végig jobbnál jobb zenékkel. Jöjjön most a szerda este egyik fő fellépője, Azaria és Dash, itt van tőlük a Pannonia.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Örülj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a Campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.

Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Én pedig a józsaiaknak szólnék, hogy a jövő héten lesz egy kis vízhiány. A Síje Gábor utca és az Őrhegy utca kereszteződésében fogják javítani a vízvezetéket. Kedden reggel 8-tól délután 4-ig. Tehát kedden reggel 8-tól délután 4-ig. Csökkent a víznyomás, átmeneti vízhiány lehet a Síje Gábor utcán, a Kútfő, a Vértanú, az Őrhegy és a Fény utcán. Tehát ez Józsán kedden reggel 8 és délután 2 között. Az esetleges kellemetlenségekért a vízmű természetesen megértést és türelmet kér mindenkitől. Itt pedig egy dal, ami a maga idejében a vízcsapból is folyt. Gustavo Lima és a Balda Boa. Ez a Best FM.

itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Most még jó munkát mindenkinek, aztán lassanként jó hétvégét mindenkinek. 3-4 lesz 4 perc múlva, és ugyebár zajlik Debrecenben az EcoPro üzemének a beindítása. A cég most kiadott egy közleményt, amiben azt írják, hogy a következő napokban a levegő szétválasztó egységet fogják beüzemelni, és az a helyzet, hogy ez hangos lesz. Ezt a munkát július 27-e és 31-e, tehát jövő hét hétfő és péntek között fogják végezni. A cég hangsúlyozta, hogy semmilyen veszélyes anyagot nem fognak felhasználni, semmilyen veszélyes anyagot nem fog a gyár kibocsátani, viszont ez a munka zajjal jár, úgyhogy a Jedlikányos utca környékén élők megértését és türelmét kérik. Tehát július 27-e és 31-e között fogják ezt a zajjal járó munkát elvégezni. Nem baj, tekerjék fel a hangerőt a rádión, elnyomjuk a zajt, jövünk a legjobb zenékkel. Itt van Szigalá és az Easy Love, ez a Best FM.

0: szerelem.
1: Mája Lex és a Slepp és Tédani, és volt már kicsi, a Besten a 104.6-on, és hát lassanként el lehet kezdeni edzeni, vagy nem tudom milyen kondiban vannak, de lehet készülni a 2027-es Debrecen maratonra, most már biztos, hogy meg fogják rendezni jövőre is, a kampuszon ugyanis már az időpontját is bejelentették, 2027. április 4-e, úgyhogy el lehet kezdeni a felkészülést, ahogy idén is, 2027-ben is 5 távon és 9 kategóriában várják majd a futás szerelmeseit. Tehát 2027-ben is Debrecen maraton, április 4-e az időpont, be lehet írni a naptárba, lehet kezdeni a felkészülést. Mi pedig a 90-es évek egyik nagy kedvencével rohanunk tovább, Robert Miles és a Fable.

0: ezt a filmet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Az a helyzet, hogy péntek délután 4 óra van, amit eddig nem csináltak meg, az most már ráér hétfőig. Inkább nyissuk együtt a hétvégét. A hírek után jön az Állotár és a Talk to You.
1: Útfelújítás kezdődött a Hasona utcában. Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben. Ezúttal a Hasona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap. Számolt be róla a Dehír. A Hasona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot. Idén a korábbi éveknél visszafogottabb érénkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntöző zsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a te vagy.

0: 104-ot hallgatják, ez itt a Best FM, és tudják, hogy hazafelé az út veszélyes, például azért, mert...
1: Hello, Bannadújvárosból kifelé, Debrecen felé, a városhatárnál mérnek.
0: Köszönjük szépen az infót Petinek, és ne felejtsék el Debrecenben a Kossuth utcát sem, ahol ugye pár napja csatornázási munkák kezdődtek, a Sas utcai mélygarázs lehajtója és az Újházi Ede utca közötti részen a két belső forgalmi sávot lezárták, augusztus 14-éig fognak ott dolgozni.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Bárhol is járnak, biztos látnak valamit, ami valakinek hasznos lehet, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infók ezután, és hívjanak az 500-540-en előre is. Köszi. Cserébe egy jó kis Harry Styles dalt tudok felajánlani. Jön tőle mindjárt a Late Night Talking.
3: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
8: Mit kínál a Maxiline?
9: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
8: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiline töltőállomás.
10: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!

Black robbantotta fel a szerelembombát, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát nem sokára berobban a mai kívánságműsor is. Ha tudják, hogy mit szeretnének kérni, akkor én már itt vagyok, már hívhatnak. Kezdjünk el készülődni, 5-től 7-ig kivi, és már csöröketnek az 500-540-re, innentől kezdve gyűjtöm a kéréseket. 5-től 7-ig ma is kívánságműsor a Best FM-en, és persze, addig sem a csend hangjai szólnak, erről gondoskodunk. Például most jön David Guetta és a Would I Lie to You?

neki, és hát szépen lassan azt hiszem elkezd megindulni a város a Nagyerdő felé a kampuszra. Nézem az időjárást, komoly eső nem várható, de egy-egy futó zápor zivatar nem kizárt a következő órákban sem, és pulóver, komolyan mondom, egy pulcsi az jól jöhet, mert nagyon le fog ülni a levegő. Éjszaka lehet, hogy csak ilyen plusz 10-11 fok lesz, úgyhogy csak a hangulat lesz forró. Meg hát a szokásos dolgok, autóval eszükbe se jusson kimenni, nem lehet parkolni sehol. Sokkal jobb, hogyha kisétálnak, kibicikliznek, vagy busszal, villamossal közelítik meg a fesztivál helyszínét. Egyébként van őrzött kerékpártároló a II. János Pál Pápa téren, a csomagmegőrző pedig az Ady Endre út elején van. Bent készpénzmentes formában lehet csak fizetni, illetve a jogszabályoknak megfelelően biztosítják a készpénz használatot kártya feltöltés formájában, a fesztiválon pedig szokás szerint repohárrendszer működik. Jó bulizást mindenkinek, aki ott lesz, de előtte még kérjenek dalt nálunk, hiszen 5 órától kívánságműsor, 500-540 már lehet csörögni, és akkor jön a Clean Bandit, csak mert 10 évvel ezelőtt ők is felléptek a kampuszon, itt van tőlük a Baby-é.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, Lulis és az I Got Five On It, vagyis egy ötösöm van rá, és hát tényleg 5 óra lett közben, úgyhogy induljon a kívánságműsor, hölgyeim és uraim, a következő 2 óra az önöké. És a Faithless és a New Religion, majd a hírek után kiderül, hogy pontosan ki kérte. 500-540, indul a móka, kérjenek dalokat.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
6: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennapszemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Továbban tart a Campus Fesztivál. Idén is megrendezik a Zsibvásárt Létavértesen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: A Best FM-en.
7: Javában tart a Campus Fesztivál, tudósította Haon. Még tegnap többek között a Parnograszt, a Klimbi és a Tankcsapda, illetve a

0: is részt vehetnek. Többek között látás, hallás és anyajegy szűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahang vizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgőségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. A megszokottnál nagyobb forgalomra és ideiglenes forgalomkorlátozásra is számíthatunk a hétvégén Létavértesen, hiszen idén is megrendezik a zsívvásárt és a bolha piacot a hajdubiari városban. Számolt be róla a HAON. A szervezők kiemelték, az esemény azonban túlmutat jellegén, hiszen egyben közösségi program is, ahol beszélgetésre és kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
3: Balog István Vilmos. Alapozzuk meg együtt a fesztivál hangulatot, kérjék a kedvenc dalaikat, indul a kívánság műsor, és meglepetés, Loki jegyünk is van, de kezdődik az NB1, a Puskás Akadémiát fogadjuk vasárnap este 6-tól, a dalkérők között a végén sorsolunk majd egy páros belépőt, úgyhogy írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-541-et, és kezdjünk is neki, mert már most is sok a kérés, például Bogi írja nekünk, én a tesómnak szeretnék egy jó pörgős dalt küldeni, Offenbach Overdrive, üzem neki, hogy fel a fejjel, minden rendben lesz. Előtte Zsolt küldi a családjának a Beatrice nagy slágerét, jön mindjárt az Azok a boldog szép napok. A mai első dalkérőnk pedig Marika, aki itt van vonalban.
4: Szia, Vili! Tényleg én vagyok az első.
3: Így van, így van.
4: De jó, mivel érdemeltem ki?
3: Hát figyelj, jókor voltál jó helyed. Na parancsolj, hallgatlak, mit játszunk neked?
4: Jó, hát akkor ezt az új fét lesz feldolgozást kérem magamnak és a kollégáimnak, hogy jó hétvégét.
3: Megbeszéltük.
4: Köszönöm, szia.
3: Hello, hello, BB Rex és a fét lesz, és a New Religion. Indul a kíván.

0: aki hallja, adja tovább, hogy elindult a mai kívánság műsor itt a Best FM-en.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
0: Mindjárt lelassítunk egy kicsit, hiszen Zsuzsa kérésére jön majd a Piál a Föld, a USA for Africa és a We Are the World. Örök sláger, meghallgatjuk mindjárt. Viszont közben valaki a vonal végén.
3: Szia, Jurikó vagyok. Szia. Egy Majka számot kérek. És szóljon mindenkinek, aki ott volt tegnap az Majka koncerten a kampuszon.
0: Á, jó volt? Milyen volt?
3: Ó, nagyon jó volt, tényleg.
0: Á, szuper. És ma?
3: Ma pihenek, aztán majd holnap a szkúteren bulizok megint.
0: Jó, gyűjtsél egy kis erőt, akkor a holnap estére a dalot pedig mindjárt jön. Hát ha már fesztivál, akkor egy fesztivál himnusz Majkáéktól. Mindjárt jön a parti karantén. Köszi szépen, ciao.
3: Köszönöm szépen.
2: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
6: Kia. Movement that inspires.
7: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
8: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
9: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a kampuszra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
10: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

0: Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Ez a mai kívánság műsor. Közösen szerkesztjük a műsort. Önök kérik a zenéket. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhattak minket. Itt van velünk a vonalban Ilona. Halló!
1: Üdvözlöm, jó estét!
0: Jó estét!
1: Fiamnak szeretnék egy bulizós dalt kérni. Önre bízom, hogy mi legyen az.
0: Jó, kinek és milyen alkalomból?
1: Sándor Tibornak boldog születésnapot kíván az édesanyja.
0: Isten éltesse az ünnepet, akkor csupa bulizós dal a folytatásban. Ja, majd például Ed Sheeran és a The Fire. Ezt Ancsa kérte, és a férjének Petinek küldi. Előtte, ha már fesztivál, akkor újabb fesztivál himnusz, a Magna Cum Laude és a Színezd újra. Zoli küldi a kisfiának, és még azelőtt is itt a Loft és a Majorka, a 90-es évek nagy kedvence, amit pedig Pisti kérésére veszünk elő. Jó lesz így?
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Akkor ezekkel a dalokkal megyünk tovább. Ez a kívánság műsor.

0: itt a kívánságműsor, este hétig vagyunk, a 3933-1046-on írhatnak, a Best FM forró drótja pedig 500-540. Hívjanak, írjanak minél hamarabb.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Például itt van Gabriel üzenete, sziasztok, a páromnak, Molnár Istvánnak szeretnék egy dalt küldeni, üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt, a dal pedig legyen a Follow the Flow-tól, az anyám mondta. Viszont, hogy előtte mit hallgatunk, azt Tomi fogja megmondani.
2: Szia, Tomi vagyok.
0: Parancsolj.
2: Kerekegészt kérem.
0: Kinek?
2: Hát a barátném nagy kedvence ez. Szóljon Móninak, hogy szeretem.
0: Hallom a hangodon, hogy te is nagyon szereted ezt a dalt, vagy tévedek?
2: Én is nagyon szeretem.
0: Hallom a hangodon, hogy mennyire. Neked pedig akkor, hogyha van egy kis szerencséd, nyerhetsz Loki egyet vasárnap estére, a végén sorsolunk.
2: Na, az jó lenne.
0: Te hősiesen meghallgatod az ő kedvenc dalát, ő pedig hősiesen elmegy veled meccsre. Szerintem ez így tökéletes felállás.
2: Köszönöm.
0: Ciao. Berecki Zoli és a Kerekegész most a Best

Áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják itt a 104.6-on. Este hétig beleszólhatnak, hogy mi szóljon. Ma is kívánságműsor. És a végére van ajándékunk is. Két belépő a vasárnapi Loki meccsre. A dalkérők között fogjuk kisorsolni. Mondom ezt azért is, mert egy focis dal jön. A Gála és a Fit from Desire. Egyrészt szóljon Jánosnak, akinek holnap lesz a születésnapja. Isten éltesse őt. Meg Sanyinak is ez a dal jutott eszébe. Szia!
1: Szia! Én ezt a kis hétvégi csapatomnak küldöm. Panninak, Helgának, Fityónak és Edének.
0: Mi lesz a hétvégén? Mi a terv?
1: Hát egy kis medencézés, főzés, iszogatás.
0: Jó hangzik. Oké, jó bulizás nektek.
1: Köszi, szia.
0: A dalotok pedig már is jön. Gála, Free from Desire.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
3: Cívisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Reklámot hallottak.
7: Debrecent is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Nyári szünet több napügyfélszolgálaton, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros-Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Peretyújfalú és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdú-Böszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
8: Köszönjük szépen a híreket, itt a Best FM a 104.6-on, és itt a mai kívánság műsor, amivel persze nyerhetnek, és itthon játszik a hétvégén a Loki a bajnokságban, úgyhogy természetesen adnánk két ajándékbelépőt valakinek, és ehhez csak dalt kell kérniük. Hívjanak, írjanak, és már is benne vannak a sorsolásban. Én pedig teljesítem mindjárt Huszti István kérését, aki Léta vértestről hívott bennünket, az anyukájának és a testvéreinek küldi a halott pénzdalát. Ja, mindjárt a valami van a levegőben, de valaki van a vonalban is.
3: Ja, István vagyok. Szeretnék kérni egy számot Armin van Buurentől valamit, ha már ma este nem mehetek ott a koncertjén. Hadd pörögjön mindenkinek.
8: Rendben van, kárpótlású. Majdnem ugyanaz, hogyha egy rádión keresztül hallgatod, mint ha ott lennél.
3: Kb. Utána jött egy skúter is.
8: Oké, rendben van. Ciao, ciao, hello.
3: Hello.
8: Armin van Buuren és a This is what it feels like. Előtte pedig egy új kedvenc, Olivia Dean és a So Easy, amit Annette-nak küldő.

0: Jó estét és jó hétvégét, ez a Best FM mai kívánság műsora. Nagyon kösz, hogy itt vannak és ilyen sokan kérnek dalokat. Az 500-540 továbbra is nyitva áll önök előtt, hívhatnak, vagy írhatnak a 3933-1046-ra. Micsoda romantika lesz itt mindjárt, hiszen jön majd George Michael és a Careless Whisper, Réka kérte és Sanyinak a férjének küldi. Előtte másik hangulat, Pitbull és Chris Brown és a Fun, ezt pedig Emőke kérésére fogjuk elővenni. És persze valaki befutott a vonalban is. Szia!
1: Szia, Vivi, Érénke vagyok Debrecenből.
0: Szia! Hallgatlak!
1: Lenne egy kérésem, az Álmodtam egy világot magamnak című dalt, le tudnátok nekem játszani?
0: Az Eddától, persze.
1: Igen, igen. Hát elég sok nehéz szolnyosult most elém sok nehézség, úgyhogy szeretném egy kicsit felölgetni az életemet fele.
0: Jó, ez segíteni fog? Nem egy olyan nagyon vidám dal.
1: Tudom, de ettől függetlenül, tehát az, hogy a magas felak előtt van hitem, az sokat számít.
0: Fel a fejjel, bármi is történt.
1: Semmi különösebb gond, csak egy kis erő kell hozzá, úgyhogy...
0: van az úgy, hogy az ember néha egy kicsit elfárad.
1: Így van, igen, és nagyon szépen köszönöm.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Car

0: itt a West FM 104.6 minden nap kívánságműsor, este 7-ig önök válogatják a zenéket nálunk. Minden napot ezzel zárunk. Mit hallgassunk még itt a következő bő fél órában? Írják meg, vagy mondják el. Például Laci azt írja nekünk, hogy a Neotontól legyen a Latin szerelád. Nagyon jó választás. Sajnos elég ritkán szokott szólni, lehet, hogy gyakrabban kellene elővennünk ezt a dalt. Neoton, Latin szerenád. Halló, tessék!
1: Hello, jó napot kívánok! Az öcsémnek születésnapjára szeretném kérni a valamit Ed Sheerantől.
0: Jó, és akkor kinek küldjük?
1: Molnár Elődnek születésnapjára lesz, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Isten éltesse! Hogy áll Előd a focival?
1: Nagyon szereti, foci témájú a születésnapja.
0: Ó, hát akkor nagyon örülni fog, mert a kívánságműsor végén még két belépőt is nyerhetsz neki a vasárnapi Loki meccsre.
1: Köszönjük szépen!
0: Köszi, hello!
1: Szép délutánt!
0: Ugye, ha még esetleg valaki nem tudná, mindenki, aki dalt kér, esélyes a két belépőre. Kezdődik az NB1, vasárnap 6 órától a Puskást fogadja a DVSC a Nagyerdei stadionban. Ide nyerhetnek két beugrót. Hajrá Debrecen, hajrá Loki!

0: Bad boys, Sanyi hajadús, ez pedig itt a Best FM kívánság műsora. Van még időnk, 7 óráig lehet dalokat kérni, és minden dalkérés egy esély arra, hogy megnyerjék az ajándékot. Két belépő a vasárnapi Loki meccsre, ez a tét ma, és a dalkérők között fogjuk a legvégén kisorsolni. Kökény Attila és a Nincs semmi másom, nagy kívánság műsor kedvenc, ma is ketten is kérték. Egyrészt Brigi szeretné meghallgatni csak úgy, másrészt pedig Anett küldi a férjének az üzenete, hogy nagyon szereti őt. A vonalban pedig...
1: Evi vagyok, sziasztok!
0: Szia, parancsolj!
1: Hát, mindenki kampuszozik, én meg csak dolgozok.
0: Szegény, átérzem a problémádat.
1: De hát ez van. De akkor legalább az egyik kedventem hagy szóljon. A Depeche Mode-tól kérek egy számot.
0: Annak nem lesz semmi akadálya. Depeche Mode, Enjoy the Silence, ezt küldöm neked már is. Jó munkát!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Ciao, ciao! Best FM kívánság műsor este 7-ig!

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Valami nem sikerül.

0: 104-ot hallgatják, ez a Best FM a ma esti kívánság műsorral. 7 óráig vagyunk ma is, úgyhogy sietni kell most már ezzel a kérésekkel. Jön és mindjárt a Carpe Diem-től az álomhajó, amit Gábor szeretne meghallgatni úton hazafelé. Halló, Best FM kívánság műsor.
1: Halló, sziasztok! Szipcsuka vagyok, kívánság műsor, lehet kérni?
0: Hallgatlak.
1: Köszönöm szépen. Budapesten lakom, jelen pillanatban Mezőpesten van egy nagy kialakuló buli.
0: Házi buli?
1: Házi buli van, igen. Szeretnénk a többieknek egy meglepetést okoz, meg szállingodnak be fel az ajtón, kapun. Egy jó szkúter.
0: Szkúter, az most úgyis aktuális itt Debrecenben. Oké.
1: Okay. Nagyon szuper.
0: Hányan lesznek a buliban?
1: Hát 80-10 körülbelül.
0: Az már azért elég ahhoz, hogy kijöjjön a rendőrség is, persze, oké. Okay. Oké, köszönöm, jó bulit.
1: Köszönjük, szia.
0: És hát akkor ezután a két dal után kiderül, hogy kié lesz a lucky egy. All right, everybody! Tie your shoes!

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Az álomhajó befutott a kikötőbe. Elérkeztünk a mai kívánság műsor végéhez, vagy hát majdnem a végéhez, mert van még itt egy nagyon fontos dolog, ugyebár. Át kell adnunk a Loki belépőket a szerencsésnek. Aki dalt kért, az benne van a sorsolásban, és esélyes arra, hogy megnyerje a két beugrót vasárnapra. Sorsoltam, hívom a nyertest.
1: Halló!
0: Halló, jó estét! Krisztát keresem.
1: Én vagyok, kivel beszélek?
0: A Best FM rádiótól hívunk. Szia, semmi rossz nem fog veled történni.
1: Ja, szia!
0: Hallottad a dalt, amit kértél?
1: Igen, hallottam. Köszönöm
0: Szuper.
1: Szépen.
0: És az a helyzet, most kapaszkodj meg, hogy egyébként téged sorsoltalak ki, úgyhogy tiéd a két belépő a vasárnapi Loki meccsre. Gratulálok.
1: Nagyon köszönöm. Hát valószínűleg nem én fogok menni, hanem a férjem és a fiam.
0: Semmi probléma.
1: De nagyon köszönöm.
0: Na, akkor ez azt jelenti, hogy de tőled kérdezzem meg, hogy szerinted milyen taktikával fog játszani a csapat, meg mi lesz a végeredmény?
1: Nem, azt inkább ne.
0: ebben akkor ezek szerint nem te vagy a szakértő. Semmi probléma. Azért egy hajrá Loki megy neked is?
1: Hajrá Loki.
0: Jó lesz, köszönjük szépen. Akkor jó szurkolást a férjednek és a fiadnak. Küldöm már is nektek a jegyeket.
1: Köszönöm.
0: Ciao, ciao. A Best FM kívánság műsor pedig ezzel véget is ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap este találkozunk a Club Best Of-ban. 8-tól 10-ig mixelve pörögnek majd a legnagyobb slágerek. Mára pedig vége. Ciao. Vigyázzanak magukra. Legyen szép a hétvégéjük.
2: Felújítás kezdődött a Harsona utcában. Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben. Ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap. Számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérlet piacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb érénkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntöző zsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Yeah.

12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM. Mindig veled.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Továbban tart a Campus Fesztivál. Idén is megrendezik a Zsidvásárt Létavértesen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Javában tart a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Még tegnap többek között a Parnograszt, a Quimby és a Tankcsapda, illetve a Follow the Flow is fellépett, addig ma például Nagy Bogié, Dániel Fié, a Bagosi Brothers Companyé és a Blaha Louisianáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a kampuszra az 1-es villamos és a 22-22Y-24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókkal gyógyíthatnak a Teddy Maci házban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegy szűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahang vizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgőség ellátás világába. A rendezvényen az egészség megőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszán túli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. A megszokottnál nagyobb forgalomra és ideiglenes forgalomkorlátozásra is számíthatunk a hétvégén Létavértesen, hiszen idén is megrendezik a Zsidvásárt és a Bolha piacot a Hajdubihari városban, számolt be róla a HAON. A szervezők kiemelték, az esemény azonban túlmutat jellegén, hiszen egyben közösségi program is, ahol beszélgetésre és kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdubiharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban,

0: életed.
1: Vagy inkább csak dúdolod?
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.

0: legtrendibb zenéjét két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 35.

0: Extrém Top 40.
1: 34.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Mutatjuk a trendet.
1: Mutatunk egy újdonságot.
0: Mert tudod,
2: ez a Best FM.
0: Stream Top 40.

0: szárnya.
1: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.
2: Stream Top 40.
1: 30.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 28.

trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a zene letöltések alapján. 27.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 24.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM Stream Top 40.
0: 23.

0: Stream Top 40.
1: Debrecent is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Nyári szünet több napügyfélszolgálaton, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Peretyújfalui és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdú-Böszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is veled.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40.
2: Stream Top 40.
0: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
1: 14.

0: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 13.

A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Stream Top 40. 12.

legtöbben kerestetek rá ezen a héten. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a letöltéseitek alapján. 11.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.

0: Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
2: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.
3: 8.

0: trendi zenék 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A best

0: legtrendibb zenéjé két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: Második.

0: Hey, it's David Guetta.
1: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
3: Charlie Puth.
4: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele. Ezen a héten.
5: Stream Top 40.
6: Stream Top 40.
5: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Útfelújítás kezdődött a Harsona utcában. Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben. Ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap. Számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július eleji értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot. Idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntöző zsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?